0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Októberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Ünnepi programokkal, kulturális rendezvényekkel és sporteseményekkel készül Magyar Kanizsa a községnapra. A programok már pénteken megkezdődnek, lesz őszi kézműves és virágvásár, a hétvégén nemzetközi birkózóverseny, valamint a Tisza Néptánc Egyesület gála műsorát is megtartják. Vasárnap a vajdasági magyar kórusok 26. találkozóját rendezik meg, a jövő héten pedig átadják a község nyilvános elismeréseit, és Dobó Tihamér munkássága előtt is kiállítással tisztelegnek. A helytörténeti sétákon az érdeklődők Magyar Kanizsa múltját és épített örökségét is közelebbről megismerhetik. Közel 9%-kal csökkent a mezőgazdasági termékek ára a Szerbiában. A legnagyobb árcsökkenést a gyümölcsöknél jegyezték fel. Augusztusban 8,7%-kal voltak alacsonyabbak a mezőgazdasági és halászati termékek árai Szerbiában, mint egy évvel korábban, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. A gyümölcsök ára 23,3%-kal az állati eredetű termékeké, 10,6% az élő állatoké és a baromfié 9,8%, a gabonaféléké pedig 8,5%-kal csökkent. Júliushoz képest augusztusban 0,2%-os mérséklődést jegyeztek fel. Az év első 8 hónapjában a mezőgazdasági és halászati termékek átlagosan 5,8%-kal kerültek kevesebbe, mint az előző év azonos időszakában. A legnagyobb csökkenést ebben az időszakban az élőállatok és a baromfi esetében mérték 6,7%-ot. Nem bünteti meg az elektronikus médiumokat szabályozó testület tanácsa azokat a televíziókat, amelyek gyermekeket és szerepeltető kampányokat sugároztak az Egyesült Szerbia választási listáról. Az ügyben a Szerbia és a Vajdasági RTV, valamint a B92, a Pink, a Prava és a K1 volt érintett, valamennyi médiaszolgáltató tagadta a törvénysértést. A szabályozó testület tanácsában nem gyűlt össze elegendő szavazat a további intézkedéshez, mert a tagok többsége nem állapított meg jogsértést. A szerbiai RTV jogi képviselője szerint a gyermekek szülei kíséretében mellékesen jelentek meg a tudósításban, politikai kijelentéseket nem tettek. A vajdasági RTV igazgatója közölte, hogy bár nem tartja kifogásolhatónak a felvételt, a jövőben nem sugároznak hasonló tartalmakat. A mai napon az ország legnagyobb részén csapadékmentes időre, száraz utakra számíthatnak a közlekedők, de helyenként kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat, így ott előfordulhatnak nedves, vizes, csúszós útszakaszok. Napközben többfelé élénk lesz a szél, csökkentheti a járművek menet stabilitását. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon megvastagodik a felhőzet, gyenge és mérsékelt erejű északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 8, a legmagasabb nappali pedig 19 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 146, Zentánnál 220 cm magas. A mai napon front nem terheli szervezetünket, enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatnak az érzékenyek a magasba beáramló, hidegebb légtömeg miatt. Fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák előfordulhatnak. A szelesebb tájakon fokozódó fejfájást, valamint ingerlékenységet és nyugtalanságot tapasztalhatunk. A felhősebb tájakon lehangoltak, kedvetlenek lehetünk, de a naposabb tájakon élők hangulata, közérzete javulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvösebb időben pedig a melegebb, réteges öltözet viselésére.

0: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen i proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Samo za ST Cable korisnike do 9 meseci besplatne usluge. Za još bolju pokrivenost internetom u vašoj kući izaberite Home Wi-Fi. Od podruma do krova, od garaže do bašte, internet će vam biti jak i stabilan gde god da ste. Home Wi-Fi, internet signal koji pokriva sve. stcable.tv.
3: Új helyszín, fergeteges hangulat, november 7-én a Tandaritanyán vár mindenkit a 4. nemzetközi pálinka bál. A talpal álvalúról a homokúra együttes gondoskodik, az asztalokra pedig raguleves, négyféle sült, sós sütemény és házi rétes kerül. És hogy teljes legyen az este, korlátlan italfogyasztás, a jegyára 3800 dinár, ráadásul érdemes szerencsét próbálni. A főnyeremény és a második díj is Zlatibori üdülés. November 7-én Tandaritanya, pálinka bál, ahol garantált a jó hangulat.
4: Jelentkezni a 064 132 52 24-es telefonszámon.

0: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

A mai napon is volt napkérdése, ami így szólt. Ki volt az az ember, aki egy apró gesztussal éreztette önnel, hogy igazán fontos neki? Nézzük, hallgatóink hogyan válaszoltak. Mária a következőt küldte nekünk. A férjem egyik reggel nagyon fáradt voltam, ő pedig szó nélkül elkészítette a kávémat, és visszaküldött aludni. 30 éve vagyunk együtt, de ez most különösen jól esett. Zsolt a következő üzenetet írta. A kisfiam múltkor megkérdezte, hogy apa, te mikor pihensz? Aztán leült mellém, és azt mondta, most együtt pihenünk. Erika Horgosról a következő üzenetet küldte. A barátnőm tudta, hogy nehéz napom van, és csak annyit írt, nem kell válaszolnod, csak tudd, hogy itt vagyok. Pista bácsi is írt nekünk, az asszony minden reggel kikészíti a szemüvegemet az újság mellé. Egyszer megkérdeztem miért, azt mondtam, mert nélkülem úgysem találod meg. Anita is írt nekünk, a kolléganőm, amikor beteg voltam, bevásárolt nekem, és letette a szatyrot az ajtó elé. Nem is kértem rá. Béla is írt nekünk, az unokám a múltkor rajzolt nekem egy szívet, és ráírta, hogy papa, te vagy a legjobb. Azóta a pénztárcámban hordom. Krisztina a következő üzenetet küldte. A párom egyszer csak megfogta a kezemet séta közben, semmi különös nem történt, de abban a pillanatban nagyon boldog voltam. Lacitól a következő üzenetet kaptuk. A szomszédom, amikor látta, hogy beteg vagyok, szó nélkül lenyírta a füvet nálam is, ilyen emberekből kellene több. A következő üzenet pedig név nélkül érkezett, valaki egyszer azt mondta nekem, vigyázz magadra, mert nekem fontos vagy. Lehet, hogy ő ma már nem is emlékszik rá, de én azóta sem felejtettem el. Látják, kedves hallgatóink, néha nem is kell kimondani azt, hogy szeretlek, elég egy kávé, egy apró segítség, egy kézfogás, egy mondat, ami pont akkor érkezik, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Mert az igazi szeretet sokszor nem a nagy szavakban, hanem a legapróbb figyelmességekben mutatkozik meg, és talán ma mi is tehetünk valami egészen kicsit azért, hogy valaki érezze, fontos nekünk.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austhotelm szirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Ez volt a reklám.

Október 15-e csütörtök van, Magyar Kanizsán már a községi ünnepségre készülnek, Nagy Kikinda térségében útjavítás lassítja a közlekedést, Kínában pedig különleges ősmadár maradványaira bukkantak. Kezdődjön a pandaradar, ami igazán számít. Magyar Kanizsán holnap kezdődnek a községi programok, őszi kézműves és virágvásár, nemzetközi birkózóverseny és néptáncgála is szerepel az ünnepi kínálatban. Vasárnap rendezik meg a Vajdasági Magyar Kórusok 26. találkozóját, a jövő héten helytörténeti séta, kiállítás és ünnepélyes díjátadás is várja az érdeklődőket. Nagy Kikinda és Oroszlámos között október 24-éig útkarbantartás zajlik. A forgalmat jelzőlámpákkal változó irányban engedik át, ezért hosszabb menetidővel kell számolni. Aki Magyarország felé indul, ellenőrizze a határátkelők aktuális várakozási idejét. Ma zárul a Vajdasági Magyar Mozgókép napjához kapcsolódó vetítéssorozat. A háromnapos rendezvény 7 vajdasági várost érint, köztük Magyar Kanizsát, Zentát, Adát, Szabadkát és Tapaját. Egy körülbelül 150 millió éves varjú méretű ősmadár kövületére bukkantak a kutatók. Az állatnak meglepően kicsi szárnyai voltak, ezért elképzelhető, hogy inkább futott, mint repült. A felfedezés új kérdéseket vett fel a madarak fejlődésével kapcsolatban. Nemzetközi birkózóverseny Magyar Kanizsán. A községnapi rendezvények részeként a hétvégén nemzetközi birkózóversenyt tartanak, a Tisza Néptánc Egyesület gálamisora is szerepel az ünnepi programban. A nap jó híre, vasárnap délután 3 órakor 11 kórus találkozik a Magyar Kanizsai Szentőr Angyalok templomban, 9 vajdasági és 2 magyarországi énekar ünnepli együtt a közös éneklés örömét. És végül a panda mosoly, miért szereti az ősz a csütörtököt? Mert már csak egy levélválasztásra van a hétvégétől. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Kellemes csütörtököt, jó munkát és biztonságos közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhosszán.

Októberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúrfesték 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúrfesték 0,75 liter 587 dinár darabja, rommel zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Ünnepi programokkal, kulturális rendezvényekkel és sporteseményekkel készül Magyar Kanizsa a községnapra. A programok már pénteken megkezdődnek, lesz őszi kézműves és virágvásár, a hétvégén nemzetközi birkózóverseny, valamint a Tisza Néptánc Egyesület gála műsorát is megtartják. Vasárnap a vajdasági magyar kórusok 26. találkozóját rendezik meg, a jövő héten pedig átadják a község nyilvános elismeréseit, és Dobó Tihamér munkássága előtt is kiállítással tisztelegnek. A helytörténeti sétákon az érdeklődők Magyar Kanizsa múltját és épített örökségét is közelebbről megismerhetik. Közel 9%-kal csökkent a mezőgazdasági termékek ára a Szerbiában. A legnagyobb árcsökkenést a gyümölcsöknél jegyezték fel. Augusztusban 8,7%-kal voltak alacsonyabbak a mezőgazdasági és halászati termékek árai Szerbiában, mint egy évvel korábban, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. A gyümölcsök ára 23,3%-kal, az állati eredetű termékeké 10,6%, az élő állatoké és a baromfié 9,8%, a gabonaféléké pedig 8,5%-kal csökkent. Júliushoz képest augusztusban 0,2%-os mérséklődést jegyeztek fel. Az év első 8 hónapjában a mezőgazdasági és halászati termékek átlagosan 5,8%-kal kerültek kevesebbe, mint az előző év azonos időszakában. A legnagyobb csökkenést ebben az időszakban az élőállatok és a baromfi esetében mérték, 6,7%-ot. Nem bünteti meg az elektronikus médiumokat szabályozó testület tanácsa azokat a televíziókat, amelyek gyermekeket és szerepeltető kampányokat sugároztak az Egyesült Szerbia választási listáról. Az ügyben a Szerbiai és a Vajdasági RTV, valamint a B92, a Pinka Prava és a K1 volt érintett, valamennyi médiaszolgáltató tagadta a törvénysértést. A szabályozó testület tanácsában nem gyűlt össze elegendő szavazat a további intézkedéshez, mert a tagok többsége nem állapított meg jogsértést. A Szerbiai RTV jogi képviselője szerint a gyermekek szülei kíséretében mellékesen jelentek meg a tudósításban, politikai kijelentéseket nem tettek. A Vajdasági RTV igazgatója közölte, hogy bár nem tartja kifogásolhatónak a felvételt, a jövőben nem sugároznak hasonló tartalmakat. A mai napon az ország legnagyobb részén csapadékmentes időre száraz utakra számíthatnak a közlekedők, de helyenként kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat, így ott előfordulhatnak nedves, vizes, csúszós útszakaszok. Napközben többfelé élénk lesz a szél, csökkentheti a járművek menet stabilitását. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon megvastagodik a felhőzet, gyenge és mérsékelt erejű északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 8, a legmagasabb nappali pedig 19 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 146, Zentánál 220 cm magas. A mai napon front nem terheli szervezetünket, enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatnak az érzékenyek a magasba beáramló, hidegebb légtömeg miatt. Fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák előfordulhatnak. A szelesebb tájakon fokozódó fejfájást, valamint ingerlékenységet és nyugtalanságot tapasztalhatunk. A felhősebb tájakon lehangoltak, kedvetlenek lehetünk, de a naposabb tájakon élők hangulata, közérzete javulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvösebb időben pedig a melegebb, réteges öltözet viselésére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és három hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024

0: pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

a mai napon is volt napkérdése, ami így szólt. Ki volt az az ember, aki egy apró gesztussal éreztette önnel, hogy igazán fontos neki? Nézzük, hallgatóink hogyan válaszoltak. Mária a következőt küldte nekünk. A férjem egyik reggel nagyon fáradt voltam, ő pedig szó nélkül elkészítette a kávémat, és visszaküldött aludni. 30 éve vagyunk együtt, de ez most különösen jól esett. Zsolt a következő üzenetet írta. A kisfiam múltkor megkérdezte, hogy apa, te mikor pihensz? Aztán leült mellém, és azt mondta, most együtt pihenünk. Erika Horgosról a következő üzenetet küldte. A barátnőm tudta, hogy nehéz napom van, és csak annyit írt, nem kell válaszolnod, csak tud, hogy itt vagyok. Pista bácsi is írt nekünk, az asszony minden reggel kikészíti a szemüvegemet az újság mellé. Egyszer megkérdeztem miért, azt mondta, mert nélkülem úgysem találod meg. Anita is írt nekünk, a kolléganőm, amikor beteg voltam, bevásárolt nekem, és letette a szatyrot az ajtó elé. Nem is kértem rá. Béla is írt nekünk, az unokám a múltkor rajzolt nekem egy szívet, és ráírta, hogy papa, te vagy a legjobb. Azóta a pénztárcámban hordom. Krisztina a következő üzenetet küldte. A párom egyszer csak megfogta a kezemet séta közben, semmi különös nem történt, de abban a pillanatban nagyon boldog voltam. Lacitól a következő üzenetet kaptuk. A szomszédom, amikor látta, hogy beteg vagyok, szó nélkül lenyírta a füvet nálam is, ilyen emberekből kellene több. A következő üzenet pedig név nélkül érkezett, valaki egyszer azt mondta nekem, vigyázz magadra, mert nekem fontos vagy. Lehet, hogy ő ma már nem is emlékszik rá, de én azóta sem felejtettem el. Látják, kedves hallgatóink, néha nem is kell kimondani azt, hogy szeretlek, elég egy kávé, egy apró segítség, egy kézfogás, egy mondat, ami pont akkor érkezik, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Mert az igazi szeretet sokszor nem a nagy szavakban, hanem a legapró figyelmességekben mutatkozik meg, és talán ma mi is tehetünk valami egészen kicsit azért, hogy valaki érezze, fontos nekünk.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
1: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austhotel Szirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Szép jó délutánt kívánok minden kedves hallgatónak, szeretettel köszöntöm Önöket a Panda Rádió hullámhosszán. Itt a Tisza hangja délutáni magazinja, ahol egy kicsit visszatekintünk a mai nap legérdekesebb témáira. Hozunk néhány hasznos gondolatot, és természetesen a jó kedvről sem fogunk megfeledkezni. Kezdjük mindjárt a nap gondolatával. Nem az számít igazán, hány ember vesz körül bennünket, hanem az, hány ember mellett érezhetjük azt, hogy fontosak vagyunk. Hiszen néha egy váratlan üzenet, egy kedves szó vagy egy őszinte ölelés többet jelent minden ajándéknál. Mai kérdésünk is ehhez kapcsolódott. Ki volt az az ember, aki egy apró gesztussal éreztette Önnel, hogy igazán fontos neki? Érdemes ezen elgondolkodni, és talán ma este mi magunk is meglephetünk valakit egy kisebb figyelmességgel. A mai névnaposainkról sem feledkeztünk meg, szeretettel köszöntöttük a Terézeket, Terikéket, Teriket és Teruskákat. Sok boldogságot kívánunk nekik ezúton is. A konyhai kalandokban ma egy különleges őszi finomságot készítettünk zeller krémleves, gyömbéres, karamellá zált körtével. Az első hallásra talán szokatlan párosítás, de a zeller lágy íze, a körte édessége és a gyömbér kellemes aromája igazán izgalmas kombinációt alkothat. Aki pedig egy kis pirítot dióval is megszórja, már is éttermi hangulatot varázsolhat az otthoni asztalra. A zenetörténeti morzsákban ma a Napóleon Boulevard együttes világába kalandoztunk, felidéztük a 80-as évek hangulatát, Vince Lilla különleges hangját, és azokat a dalokat, amelyeket sokan ma is kívülről énekelnek, mert vannak slágerek, amelyek mellett egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni, és persze olyanok is, amelyek hallatán az ember gondolatban újra 20 éves lesz. A Szépség és Egészség percekben pedig egy igazán érdekes kérdésre kerestük a választ. Vajon ha csokoládéra vágyunk, az tényleg magnézium hiányt jelent? Nos, a válasz az, hogy nem feltétlenül. Bár az így csokoládé valóban tartalmaz magnéziumot, a csokoládé utáni vágy önmagában nem bizonyít hiány állapotot. A stressz, a fáradtság, a megszokás és persze a csokoládé finom íze is szerepet játszhat benne. Úgyhogy ha ma este megkívánnak egy-két kocka csokoládét, nem kell hozzá különösebb tudományos magyarázatot keresni, csak élvezzék mértékkel. A horoszkóp panda módra ma is végig kalauzolt bennünket a 12 csillagjegyen. A csillagok játékos üzenetei között szerepelt a türelem, az őszinte kommunikáció, a megfontoltság és az apró örömök megbecsülése, mert bármilyen csillagjegyben is születtünk, egy kis kedvesség, egy jó kedv mindannyiunk napját megszépítheti. A divatpercekben a réteges őszi öltözködés titkait vettük sorra, hiszen októberben reggel még jól jön a meleg kabát, délután viszont néha már soknak bizonyul. A megoldás a jól kombinálható ruhadarabokban, a harmonikus színekben és a kényelmes, csinos öltözékben rejlik. A biztosítási percekben megbeszéltük, miért fontos indulás előtt ellenőrizni a kötelező biztosítás külföldi érvényességét, a zöld kártyára vonatkozó előírásokat, valamint az autó segítségnyújtás és a kaszkó feltételeit, mert az utazás akkor igazán kellemes, ha a váratlan helyzetekre is felkészültünk, és ezzel lassan a mai délutáni magazin végére érkeztünk. Kedves hallgatóink, bízom benne, hogy a mai műsorban is sikerült magukkal vinniük egy jó gondolatot, egy hasznos tanácsot, vagy legalább egy apró mosolyt, hiszen a nap végén sokszor nem is a nagy dolgok számítanak, hanem azok a pillanatok, amelyek egy kicsit szembé teszik a hétköznapjainkat. De mielőtt végleg elköszönnék, vagy még egy nagyon fontos dolgunk is, egy jó nagyot nevetni, mert lehet bármilyen hosszú vagy fárasztó a csütörtök, egy kis humor mindig segíthet könnyebbé tenni az estét, úgyhogy helyezkedjenek el kényelmesen, tegyék félre néhány percre a gondokat, és készítsék elő a mosolyukat. Most pedig következik a kabaré. Én Andrea voltam, köszönöm, hogy ma délután is velem tartottak. További kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Panda Rádió hullámhosszán. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, egy jó nevetés néha a nap legszebb ajándéka.
1: Következő jelenet egy fodrászszalonban játszódik, a szerzője Varga Ferenc József, a címe Fodrásznál felejtett mikrofon, előadják a szerző Varga Ferenc József és Aradi Tibor.
2: Jó lesz így, vagy vágjam még?
3: Azt mondjam, eddig se kellett volna, mert én a postás vagyok. Jöhetek?
2: Jöttessék helyet foglalni. Nyírás lesz. Jó, egy kicsit tartsa így oldalra a fejét. Jó. Na és képzeld el, el voltunk az öcséméknél. Most ne tudd meg, az öcsém az ilyen tiszta ideg, mert hogy neki most szervizben van a kocsia, meg hogy a gyerekek kikészítik, meg
3: el tudom képzelni. Te, Kati, meg tegnap voltunk a fiamékkal a Ocean-ba, mert a lányom nagyon szereti ezeket a félkész húsleveseket. Azt akkor vettem a férjemnek is ilyen mirelit rántottát, az anyós... Anyósomnak meg szárított kovászos uborkát.
2: Na és képzeld el, az öcsém az meg fúj ilyen tiszta ideg, mert...
3: Bocsánatot kérek, elfáradt a nyakam. Így kiegyenesíthetném, amíg beszélget?
2: Ja. Nem, mert akkor nem fogom tudni levágni oldalt.
3: De fölül kellene.
2: Jó, hát hogyha jobban tudja, akkor majd levágja otthon.
3: Itt ülök már vagy 10 perce ferde nyakkal, és maguk meg csak tracsolnak.
2: De már ferde nyakkal jött be.
3: Igen, mert még a múltkorról így maradt.
2: Jó, hát én meg reggel óta itt kushadok. Jaj, ne. Ildi van kávé. Mindjárt jövök, tartsa oldalra a fejét.
3: Máshogy nem is tudom már.
4: Fodrászat, tessék? Igen, pillanat. Kati, telefon?
2: Jövök. Tessék. Szia, na mesélj, mi van? Hát ne tudd meg. Igen? Jó van. Hát mi meg hétvégén nem voltunk az öcséméknél, na most ne tudd meg, az öcsém az ilyen tiszta ideg, mert hogy neki szervizben van a kocsia, meg hogy a gyerekei kikészítik, meg hogy ez van, meg az van.
3: Hogy telt a hétvége, István bácsi?
5: Ha el voltunk, akkor elmentek a gyerekek, akkor mondom, hogy megcsinálom, megvan, meg mindig, azt akkor mondom, hogy jó van, meg
3: igen.
5: Akkor nem
3: értem. Értem, értem, aha. És jó volt?
5: Volt! Így mondom, hogy volt, mert volt ebben. Volt, hogy így volt, a gyerekekkel még volt, mert mondom, hogy hagyom.
3: És az mennyibe kerül az?
5: Micsoda? Micsoda?
3: Hát az a izé.
5: Jó, az valami nem tudom, hogy a házat forintó. Gyerekünk voltam, de oldott adni, hogy gyerekünk nem oldott, szóval nem kellettek.
3: Akkor én se veszek, jó. István bácsi, szárítsuk.
5: Jó, de előbb mossuk is meg. És ha lehet, nyírja is le.
4: Fodrászat, tessék. Gyerekek, Ancsa bent van?
2: Nincsen délutános.
4: De már délután van.
2: Ja, akkor délelőttös.
3: De nem itt, mert már vagy 2 hete felmondott. István bácsi, milyen hajat szeretne?
5: Ha mi, milyen van?
3: Úgy értem, hogy nyírjam.
5: Hát így egyik oldalon tüske, másikon legyezőszerű, hátulon kakastorélyos, elő meg olyan össze-vissza.
3: De én ilyet nem tudok.
5: Múltkor sikerült.
2: a mosással megvagyunk, nem ment víz a szemébe?
6: Tessék!
2: Mondom, nem ment víz a szemébe?
6: Nem hallom, mert belement a víz a fülembe.
3: Na, képzeld el, utána ott voltunk, azt kimentünk a kancsiékhoz, akkor ezért hallod, az akkora volt, szóltam is a férjemnek, hogy gyere már át, aztán menjünk, de kimentünk, aztán ott fel volt. Hát azt mondja nekem a kis kancsi, hogy fel kéne menni anyáékhoz, de lementünk az orsó. István bácsi, mennek valahova hétvégén?
5: Haza, most már csak jön a busz. Mondom, addig beülünk fodrászhoz, mondom, itt a hetek alatt itt.
2: Jaj, Úristenem, már még 30 vendég van.
3: Ha nem a tükrökben nézed, akkor csak 3.
2: Na, kész is vagyunk. 2500 forint lesz.
3: 5000-re sem van, 2000-ből kérek vissza.
2: Ja, mindjárt megnézem. Jucci! Fel tudod váltani? Jó, de siessé, már mindjárt zárunk.
3: Akkor én holnap visszajöhetek?
2: De hát már kész vagyunk.
3: Az igaz.
2: Akkor meg minek akar visszajönni?
3: Mert mellírozást nem kértem.

0: A jegy ára 3800 dinár, ráadásul érdemes szerencsét próbálni. A főnyeremény és a második díj is Zlatibori üdülés. November 7-én Tandaritanya, Pálinka bál, ahol garantált a jó hangulat.
1: Jelentkezni a 064 132 52 24-es telefonszámon.

Szászló. Manna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Nitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Само за ST Cable корисните. До 9 месеци безплатни услуги. За још боље покривености интернетом у вашој кући, изаберите Home Wi-Fi. От подрума до крова, от гараже до баште, интернет ће вам бити јак и стабилан где год да сте. Home Wi-Fi, интернет сигнал који покрива све. stcable.tv.
1: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 57. 3065.
2: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Ünnepi programokkal, kulturális rendezvényekkel és sporteseményekkel készül Magyar Kanizsa a községnapra. A programok már pénteken megkezdődnek, lesz őszi kézműves és virágvásár, a hétvégén nemzetközi birkózóverseny, valamint a Tisza Néptánc Egyesület gála műsorát is megtartják. Vasárnap a vajdasági magyar kórusok 26. találkozóját rendezik meg, a jövő héten pedig átadják a község nyilvános elismeréseit, és Dobó Tihamér munkássága előtt is kiállítással tisztelegnek. A helytörténet és sétákon az érdeklődők Magyar Kanizsa múltját és épített örökségét is közelebbről megismerhetik. Közel 9%-kal csökkent a mezőgazdasági termékek ára a Szerbiában. A legnagyobb árcsökkenést a gyümölcsöknél jegyezték fel. Augusztusban 8,7%-kal voltak alacsonyabbak a mezőgazdasági és halászati termékek árai Szerbiában, mint egy évvel korábban, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. A gyümölcsök ára 23,3%-kal az állati eredetű termékeké, 10,6% az élő állatoké és a baromfié 9,8%, a gabonaféléké pedig 8,5%-kal csökkent. Júliushoz képest augusztusban 0,2%-os mérséklődést jegyeztek fel. Az év első 8 hónapjában a mezőgazdasági és halászati termékek átlagosan 5,8%-kal kerültek kevesebbe, mint az előző év azonos időszakában. A legnagyobb csökkenést ebben az időszakban az élőállatok és a baromfi esetében mérték 6,7%-ot. Nem bünteti meg az elektronikus médiumokat szabályozó testület tanácsa azokat a televíziókat, amelyek gyermekeket és szerepeltető kampányokat sugároztak az Egyesült Szerbia választási listáról. Az ügyben a Szerbia és a Vajdasági RTV, valamint a B92, a Pinka Prava és a K1 volt érintett, valamennyi médiaszolgáltató tagadta a törvénysértést. A szabályozó testület tanácsában nem gyűlt össze elegendő szavazat a további intézkedéshez, mert a tagok többsége nem állapított meg jogsértést. A szerbiai RTV jogi képviselője szerint a gyermekek szülei kíséretében mellékesen jelentek meg a tudósításban, politikai kijelentéseket nem tettek. A vajdasági RTV igazgatója közölte, hogy bár nem tartja kifogásolhatónak a felvételt, a jövőben nem sugároznak hasonló tartalmakat. A mai napon az ország legnagyobb részén csapadékmentes időre, száraz utakra számíthatnak a közlekedők, de helyenként kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat, így ott előfordulhatnak nedves, vizes, csúszós útszakaszok. Napközben többfelé élénk lesz a szél, csökkentheti a járművek menet stabilitását. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon megvastagodik a felhőzet, gyenge és mérsékelt erejű északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 8-on, legmagasabb nappali pedig 19 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 146, Zentánnál 220 cm magas. A mai napon front nem terheli szervezetünket, enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatnak az érzékenyek a magasba beáramló, hidegebb légtömeg miatt. Fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák előfordulhatnak. A szelesebb tájakon fokozódó fejfájást, valamint ingerlékenységet és nyugtalanságot tapasztalhatunk. A felhősebb tájakon lehangoltak, kedvetlenek lehetünk, de a naposabb tájakon élők hangulata, közérzete javulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvösebb időben pedig a melegebb, réteges öltözet viselésére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Október 15-e csütörtök van, Magyar Kanizsán már a községi ünnepségre készülnek, Nagy Kikinda térségében útjavítás lassítja a közlekedést, Kínában pedig különleges ősmadár maradványaira bukkantak. Kezdődjön a pandaradar, ami igazán számít. Magyar Kanizsán holnap kezdődnek a községi programok, őszi kézműves és virágvásár, nemzetközi birkózóverseny és néptáncgála is szerepel az ünnepi kínálatban. Vasárnap rendezik meg a vajdasági magyar kórusok 26. találkozóját. A jövő héten helytörténeti séta, kiállítás és ünnepélyes díjátadás is várja az érdeklődőket. Nagy Kikinda és Oroszlámos között október 24-éig útkarbantartás zajlik. A forgalmat jelzőlámpákkal változó irányban engedik át, ezért hosszabb menetidővel kell számolni. Aki Magyarország felé indul, ellenőrizze a határátkelők aktuális várakozási idejét. Ma zárul a vajdasági magyar mozgókép napjához kapcsolódó vetítés sorozat. A háromnapos rendezvény 7 vajdasági várost érint, köztük Magyar Kanizsát, Zentát, Adát, Szabadkát és Tapaját. Egy körülbelül 150 millió éves varjú méretű ősmadár kövületére bukkantak a kutatók. Az állatnak meglepően kicsi szárnyai voltak, ezért elképzelhető, hogy inkább futott, mint repült. A felfedezés új kérdéseket vett fel a madarak fejlődésével kapcsolatban. Nemzetközi birkózóverseny Magyar Kanizsán. A községnapi rendezvények részeként a hétvégén nemzetközi birkózóverseny tartanak, a Tisza Néptánc Egyesület gálamisora is szerepel az ünnepi programban. A nap jó híre, vasárnap délután 3 órakor 11 kórus találkozik a Magyar Kanizsai Szentőr Angyalok templomban, 9 vajdasági és 2 magyarországi énekar ünnepli együtt a közös éneklés örömét. És végül a panda mosoly, miért szereti az ősz a csütörtököt? Mert már csak egy levélválasztásra van a hétvégétől. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Kellemes csütörtököt, jó munkát és biztonságos közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. Amíg jobb otthoni netért, válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
1: Álmaink kékrőlegény, gyümös fájunk tetején, pálink a szerelmem, légy az enyém.
2: Új helyszín, fergeteges hangulat. November 7-én a Tandarritanyán vár mindenkit a 4. nemzetközi pálinka bál. A talpa lábalúról a Homokúra együttes gondoskodik, az asztalokra pedig raguleves, négyféle sült, sós sütemény és házi rétes kerül. És hogy teljes legyen az este, korlátlan italfogyasztás. A jegyára 3800 dinár, ráadásul érdemes szerencsét próbálni. A főnyeremény és a második díj is zlatibori üdülés. November 7-én Tandarritanya, pálinka bál, ahol garantált a jó hangulat.
3: Jelentkezni a 064 132 52 24-es telefonszámon.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Ez volt a reklám.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

A mai napon is volt napkérdése, ami így szólt: ki volt az az ember, aki egy apró gesztussal éreztette önnel, hogy igazán fontos neki? Nézzük, hallgatóink hogyan válaszoltak. Mária a következőt küldte nekünk. A férjem egyik reggel nagyon fáradt voltam, ő pedig szó nélkül elkészítette a kávémat, és visszaküldött aludni. 30 éve vagyunk együtt, de ez most különösen jól esett. Zsolt a következő üzenetet írta: a kisfiam múltkor megkérdezte, hogy apa, te mikor pihensz? Aztán leült mellém, és azt mondta, most együtt pihenünk. Erika Horgosról a következő üzenetet küldte: a barátnőm tudta, hogy nehéz napom van, és csak annyit írt, nem kell válaszolnod, csak tudd, hogy itt vagyok. Pista bácsi is írt nekünk: az asszony minden reggel kikészíti a szemüvegemet az újság mellé. Egyszer megkérdeztem, miért, azt mondtam, mert nélkülem úgysem találod meg. Anita is írt nekünk: a kolléganőm, amikor beteg voltam, bevásárolt nekem, és letette a szatyrot az ajtó elé. Nem is kértem rá. Béla is írt nekünk: az unokám a múltkor rajzolt nekem egy szívet, és ráírta, hogy papa, te vagy a legjobb. Azóta a pénztárcámban hordom. Krisztina a következő üzenetet küldte: a párom egyszer csak megfogta a kezemet séta közben, semmi különös nem történt, de abban a pillanatban nagyon boldog voltam. Lacitól a következő üzenetet kaptuk: a szomszédom, amikor látta, hogy beteg vagyok, szó nélkül lenyírta a füvet nálam is, ilyen emberekből kellene több. A következő üzenet pedig név nélkül érkezett: valaki egyszer azt mondta nekem, vigyázz magadra, mert nekem fontos vagy, lehet, hogy ő ma már nem is emlékszik rá, de én azóta sem felejtettem el. Látják, kedves hallgatóink, néha nem is kell kimondani azt, hogy szeretlek, elég egy kávé, egy apró segítség, egy kézfogás, egy mondat, ami pont akkor érkezik, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Mert az igazi szeretet sokszor nem a nagy szavakban, hanem a legapró figyelmességekben mutatkozik meg, és talán ma mi is tehetünk valami egészen kicsit azért, hogy valaki érezze, fontos nekünk.

Yeah.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

majd kiforgatja minden szavamat, és átkoz. Mert aki brancsoknak tagja,

0: és aki gyűlöl majd érte, az lesz a bosszú népe.
1: Honda Rádió.
2: Hit music.
1: Give it up.
2: Panda Radio.

0: Saucy. On the radio.
1: Hit music. Give it up.
0: On the radio.